0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: What is fact? Should you be a reason for us to change our ways in the new millennium?

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

molekula, molekula, mocorog az atom. A genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Lewis? Ez az út hova jut? A hepecsú

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő ő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón úgy fogalmazott, az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van.

0: Megyénkben is harmadfokú hőségriadó lép életbe péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Mindenki igyon több folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre is ezekben a napokban. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi városrészben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
1: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
0: Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükségben az innovációra.
0: közösségi futással készülnek a 30. JASZ világtalálkozóra, írja a szoljon.hu. A JASZok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul Jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg JASZ Boldogházáig, JASZ Dózsa, JASZ Jákóhalma, JASZ Telek Alattyán és János Hida érintésével. A futást Kis Gábor JASZ Kun főkapitány hirdette meg. A szervezők szerint a program célja a JASZ települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a JASZ települések zászlóátadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz JASZ Boldogházán. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A mozi ügyvezetője bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt! Június 26-án pénteken János Pál napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, és hát kitartást a hét egyrészt utolsó munkanapjához, másrészt az újabb kánikulai naphoz. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára a Love Message, előtte a Compact Disco, most pedig Christina Aguilera jön, és az én No Other Man, Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 26-án a kábítószerellenes világnapon, illetve ma van a kínzás áldozatainak világnapja is, és még munkanap, péntek 26-a, ma is nagyon-nagyon meleg lesz, vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van valahol, várom az infót én is, 0620 55 55 155, Work, Kelly Roland érkezik.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ma újból rákapcsol, sőt, még jobban, mint eddig a forróság. 33-38 fokos kánikula lesz, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Martin Solveig és a Rockin' Music folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Közösségi futás indul a JASZ világtalálkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, de hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi város részben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. Közösségi futással készülnek a 30. JASZ világtalálkozóra, írja a szoljon.hu. A JASZok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul Jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg JASZ boldogházáig, JASZ Dózsa, JASZ Jákóhalma, JASZ Telek alattján és János Hida érintésével. A futást Kis Gábor JASZ Kun főkapitány hirdette meg. A szervezők szerint a program célja a JASZ települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a JASZ települések zászlóátadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz JASZ Boldogházán. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Itt a hét utolsó munkanapja, június 26 péntek. Ma még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést csak itt-ott kevés helyen zavarja. Kisebb gomoly felhőzet, esni pedig sehol sem fog. Holnap 35-40, vasárnap akár 36-41 fok közé is forrósodhat a levegő. Jó hűsölést, igazi hullámok helyett sajnos be kell érnünk a szeretet és a hanghullámokkal. Jön a Waves of Love a Two Black-től a Besten. A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírekkel megyünk tovább rögtön 7 óra, a következő órában pedig egy olyan eszközről szól majd a Unique dala, amelyet így reggel ébredés után szinte mindenki használ, bár nem szó szerint, hiszen nem nyúlunk hozzá, nem is vesszük kézbe, kivétel ez alól persze a sminktükör, szóval tükör! Persze mások vagyunk reggel, van, aki gyakran elkésik, mindig rohanásban van, és vannak, akik mindig pontosak. Always on time, Zsárul és Ashanti közöse is szól majd. Jó reggelt, ha dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
3: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a szolnoki menhelyen is. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliáznak bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek.
2: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, június 26, péntek, János Pál napja, akiket egy üzenettel ma is meg lehet letni. Nálunk 0620 55 55 155, nem sokára az Astrian a Cantaluppal, ebben az órában

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 26-án, azon a napon, amelyen 1974-ben az első kereskedelmi felhasználású vonalkódot lecsippantották az Amerikai Egyesült Államokban. De hogy mi mindenről híres még június 26-a, kiderül egy kicsit később. Addig is a Backstreet Boys, nem sokára a New Level Empire és a Groove House, most pedig Ja Rule és Ashanti jön. Always on time a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rákapcsol a forróság, 32-38 fok közötti lesz a mai nap, de a hétvégén a 40 fok sem lesz kizárt a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Részletek a hírekben, aztán a KLF jön és a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Harmadfokú hőségriadó lép életbe. Folytatódnak az akadálymentes mozivetítések. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Ahogy Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogalmazott, az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Megyénkben is harmadfokú hőségriadó lép életbe péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A program a hallássérült nézők számára feliratozást és jelnyelvi tolmácsolást, a látássérülteknek pedig audionarrációt biztosított. A mozi ügyvezetője egyúttal bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 26-án péntek van, János Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1955-ben ezen a napon született Mick Jones, gitáros énekes, a The Clash frontembere. 70 éve a mai napon született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. No, I 1979-ben ezen a napon született Ryan Benjamin Tedder, amerikai énekes dalszerző, a One Republic frontembere, akik tegnap este Budapesten adtak koncertet. És 1993-ban a mai napon született Ariana Grande, amerikai énekesnő, színésznő is. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
4: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
5: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. www.facebook.com/bestfmszolnok. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét.

0: között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
1: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Közösségi futás indul a JASZ világtalálkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi város részben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. Közösségi futással készülnek a 30. JASZ világtalálkozóra, írja a szoljon.hu. A JASZok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul Jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg JASZ Boldogházáig, JASZ Dózsa, JASZ Jákóhalma, JASZ Telek Alattyán és János Hida érintésével. A futást Kis Gábor JASZ Kun főkapitány hirdette meg. A szervezők szerint a program célja a JASZ települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a JASZ települések zászlóátadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz JASZ Boldogházán. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát a mosoly biztosan nem fog az arcunkra fagyni, minden esetre Shanice szereti, akárhogy is legyen. I Love Your Smile, mindjárt ő jön, előtte még Roy és Ádám, most pedig Amy Winehouse és a Tears Dry on their own. 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, június 26-án pénteken János Pál napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Maxim Levente vagyok, ez a

Best FM, a legjobb zenék. 0620-55-55-155. Ide írt a Gábor. M5 Budapest felé, Lajos Mizsénél, a leállóságban egy kigyulladt autó, a nézelődők miatt lassítani kell, de dugó nincs. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben, most pedig a Duck Sauce és a Barbra Streisand folytatja a péntek reggelt, itt a Besten. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. Az a rossz hír, hogy a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és hogy napról napra nagyobb lesz a forróság. Úgyhogy hát, ha lehet ilyet mondani, örüljünk a mai 35 foknak, mert vasárnap 40 is lehet akár. Még több info és részletek a hírekben, aztán egy kis 90-es évek hangulat, Dimple Steve-vel. Mindjárt 8:30, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a szolnoki menhelyen is. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, vagy poliáznak bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pokoli, sivatagi, perzselő, kínzó, fullasztó, rekkenő, égető, csak pár jelző a vasárnapi 40 fokra. Mert hogy még nincs vége, sőt, az elején vagyunk a hőhullámnak. Napról napra nagyobb lesz a forróság, és még egy jelző, bizarr. Na de mennyire bizarr már ez 40 fok, meg 41? Az OMC Ha Bizarr című dalával megy tovább a péntek reggel. Már ma is 35 fok lesz. Jó hűsölést, vigyázzon magára mindenki.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson az M1-es felé Török Bálintnál. Kisebb torlódásra kell készülni a környéken. Köszönjük szépen az infót, és még több friss információval jönnek a legfrissebb hírek. 9 után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel. Jön majd a Fats & Small! És a VIP is. Keresem a lány, az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támkodó. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Harmadfokú hőségriadó lép életbe. Folytatódnak az akadálymentes mozi vetítések. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben.

0: Illetve péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A program a hallássérült nézők számára feliratozást és jelnyelvi tolmácsolást, a látássérülteknek pedig audionarrációt biztosított. A mozi ügyvezetője egyúttal bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Fókuszban még mindig, bár nem szóban, zenében a hőmérséklet. Sean Paul indítja az órát, Temperature, aztán nem sokára a Maroon 5, a The Rasmus és a Yolanda Be Cool is itt lesz. Jó reggelt, 4 percen múlt 9, június 26-a a mai dátum, péntek van, sok boldogságot a Jánosoknak, a Páloknak és a szülinaposoknak is. Max Levente vagyok.
1: Best

0: nem kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Árukba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, és már az M0-ás M5-ösre felhajtó ága és az előtte lévő szakasz is feltorlódott. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. A White Town és a Your Woman folytatja a péntek reggelt.

Last FM a legjobb zenék. A házigazdán kívül 7 napra 6 DJ jut, ezért péntekenként Night Shift Extra hallható a Best FM esti mix műsorában. Szerdai rezidensünk Effendi duplázik a héten, és hozza majd este 7 és 8 között a házigazda után egy órán keresztül a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit, olyan popslágereit, mint akár a most érkező Westlife-dal, az Uptown Girl a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, szerencsések, akik vízparton töltik a forró napokat, bár ott sem árt figyelni, hiszen extrém erős az UV-sugárzás. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár 10-15 perc napon tartózkodás után is. Egyébként a legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe, szombattól harmadfokú figyelmeztetés lesz a hőség miatt. A kánikula és a csapadékhiány miatt pedig egy szikra is elég ahhoz, hogy hatalmas területek váljanak a tűz martalékává, így országszerte tilos tüzet gyújtani. Aki pedig az év legkésőbbi naplementéjét egy fürdőzéssel ünnepelné ma, az örülhet, hiszen a Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó, illetve a Fertő tó hőfoka is azonos, 26 Celsius fok. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, egy perccel 3:40 előtt egy zenélőképes lap jön Sarah Connortól, From Sarah with Love a Best FM-en.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfőn teli hold lesz, és amikor néha felnézek a holdra, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy emberek nemrég újból ott jártak, megkerülték és visszajöttek. To the Moon and Back, a Holdig és vissza, a Savage Garden slágere is szól majd 10 után, és a Hooligans is eljátsza az eljátszott gyémántot. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, még az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyés halmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Közösségi futás indul a JASZ világtalálkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszter

0: idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. Közösségi futással készülnek a 30. Jász világ találkozóra, írja szoljon.hu. A Jászok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul Jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg Jász Boldogházáig, Jász Dózsa, Jász Jákóhalma, Jász Telek, Alattyán és János Hida érintésével. A futást Kis Gábor Jász Kun főkapitány hirdette meg. A szervezők szerint a program célja a Jász települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a Jász települések zászló átadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz Jász Boldogházán. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az olyan humanoid robotok, mint amilyenek a 2004-es Will Smith főszereplésével készült hollywoodi Én a robot című filmben szerepeltek, már nem csak fantázia, hanem valóság. A BMW idén nyáron kísérleti projektet indít humanoid robotokkal Lipcsei üzemében. A svájci Hexagon Robotics által fejlesztett mesterséges intelligencia alapú robotok monoton és megterhelő feladatok elvégzésére szolgálnak, ezáltal forradalmasítva az autógyártást. További nagy előnyük, hogy nem kérnek fizetést, nem lesznek betegek, és nem akarnak szabadságra menni. Egy másik Will Smith film betétdallal jöjjön az emlegetett hollywoodi sztár Wild Wild West a Westen.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban árokba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé Ócsánál. Az M5-ösön az M0-ás csomópontig 6 km, aztán további 4 az M0-áson a dugó hossza, méghozzá az M3-os felé vezető oldalon. Ugye már az M0-ásra is kihat ez a baleset. Jó utat, aki tud, időben hajtson le és az 5-ös főúton kerüljön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség jön a hétvégén, friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba, külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával.

0: helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hip-hop rajongók számára az év egyik legizgalmasabb zenei csemegéje körvonalazódik. Negyed század után ismét együtt dolgozik Jay-Z és Eminem a közös munka gyümölcsének megérkezéséig. Utóbbi The Real Slim Shady című dalával indítom a délelőtt utolsó óráját. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A brit énekesnő Gabriel 93-as debütáló slágere érkezik, amely vezette az angol slágerlistát, és máig az énekesnő legismertebb dala. Érdekesség, hogy a dalt a zeneiparba való bekerülés körüli frusztrációja ihlette, a dalszöveget pedig egy naplójából írta át. Ez a Dreams, az álmok. Igen, valóra válnak.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Röszketelék korában egy kamion úcsánál lesodródott az útról. A baleseti helyszínelés véget ért, a 27-es kilométertől az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van, de aki nem szeretne egy percet sem araszolni, az még mindig jobban jár, ha az 5-ös főutat választja egy darabon. És hát ki az, aki a hőségben, a kánikulában szeret araszolni, de sajnos néha megtörténik a baj. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz mindenképpen, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Gondolok itt a klíma nélküli autósokra főleg, bár manapság már egyre kevesebb van belőlük, azért még pokoli egy ilyen autóban araszolni a 35 fokban. Kitartást mára és a következő napokhoz, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elsőként egy mesével az elengedésről és az elengedés tanulásáról. Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go, és fontos lesz elengednünk például vasárnap a szabadtéri programokat. 40-41 fok is lehet akár a legmelegebb pillanatban, a legmelegebb helyen, szóval tényleg csak az vállaljon be ilyesmit, aki biztos magában. Jó hétvégét, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Megjött Majoros Rita, Heinz Gábor Biga dalát már ő fogja elindítani a legfrissebb hírek után. Találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max M. Levente vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH. Venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon, ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütésest és egy picit enyhülősebbet, bár ahogy elnéztem a hétvégi időjárást, még melegebb lesz, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és tudom, hogy ilyen okoskodásnak tűnik, de nem lehet elégszer azt hangsúlyozni, hogy napvédő, napszemüveg, szalmakalap, megfelelő mennyiségű folyadék mindig legyen nálunk, hogyha elindulunk, és senkit semmit ne hagyjunk az autóban, még letekert ablaknál sem, mert nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon figyelj erre ma is, a hétvégén is, akár vízparton vannak, akkor is óvatosak legyenek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Ha pedig valakinek hűsítő tippjei vannak, ma is várom a 0620 55 55 155-re, de ide várom majd a közlekedési információkat is, és hogyha válaszolnának a napkérdésére, akkor is ide írjanak. Mellé pedig a Jamiroquai dalát hozom, jön a Kent Heat, vagy éppen Berecki Zoltán is a hangokba zárva, de most még Dario G-vel megy tovább a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot itt egyaránt. Valamint Budapest felé Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat, úgyhogy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az M1-es elesett. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartalma is módosult. 6.-28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz csak érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egész délután itt vagyok, hozom én is őket, ahogy megkapom. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hány szerelmet bír még el a rakpart? Hát erről szólt a rakpartdal a Well Hello-tól, de megyek is tovább, mert mindjárt egy óra van, még pár percünk a hírekig, aztán érkezik majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalúci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában. Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. A francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részletei. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 30

Best FM a legjobb zenék. Ma mozizunk egy kicsit, jobban mondva filmezünk, mert hogy arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a film, amit a legtöbbször látott. Többször felvetült már a kérdés, úgyhogy gondoltam, ma fel is teszem. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ki melyik filmet látta már a legtöbbször, és egyébként miért pont azt a filmet látta? Mennyire kedvenc, miért a kedvenc? Jöhetnek akár a magyarázatok is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom a válaszokat, mellé pedig egy kis Black Machine. How G a Best FM-en. Szép hétvégét!

0: Vesztefem a legjobb zenék. Baleset történt a Szabad Sajtó úton a Ferenciek terénél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, de azt írja MS-e, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban is, úgyhogy ott is fennakadás van, méghozzá a Városmajor utca és a Pasaréti út közötti szakaszon. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még az üzenetek. És ide ír Csaba is, hogy a Tököli úton is baleset történt a Császár András utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Illetve az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autók csomópontja után a korábban árokba borult kamion műszaki mentése éppen folyik. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás pedig már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: girl.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a London, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz. Viszont aki 2 után elindul hazafelé a munkából, arra készüljön, hogy borzasztóan meleg van kint. Úgyhogy semmiképp ne lépjenek ki anélkül, hogy egy szalmakalapot, vagy legalábbis bármilyen fejfedőt feltennének. Egy napszemüvegre is szükség lesz, és azt hiszem fényvédőre is. Na meg egy palack víz mindenképpen legyen önöknél. Nagyon-nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a melegben, és hát erre kell számítani a hétvégén is. Én azért csodás hétvégét kívánok önöknek, akik már most így munka után elkezdik a hétvégét, mondjuk Alexandra Burke dalával. A hírek után jön a Bad Boys. És itt lesz a jetlag is, és az égen át.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségi életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzám, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik filmet látta a legtöbbször, és miért pont azt. Kati a Dirty Dancing, méghozzá első részét. 10 éves koromban beleszerettem, és azóta is minden nyáron megnézem legalább 5-ször. Egyszerűen jó kedvem lesz tőle, és a zenéket is imádom, a táncról nem is beszélve. Gábor írt, a Gyűrűk ura, akire visszatér. Minden alkalommal találok benne valami újat, és a zenéje még mindig libabőrös. Teljesen egyetértek. Pont nemrég az egyik barátnőmmel beszéltük, hogy kellene tartani egy jó kis Gyűrűk ura maratont, hogy megnézni mind a három részt, a bővített verziót, és egy egész napot rászánni. Hú, de imádnám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek, de írt Eszter is, hogy neki ilyen az Életre valók, megunhatatlan nagy kedvenc film. Vele is egyetértek, csupa-csupa jó film ez, azt hiszem újra nézős mindegyik. 0620-55-55-155, jöhetnek az üzenetek Facebookon is, Instagramon is, ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat és a jó filmeket. Közben pedig Coolio Two Hearts dalával megyünk tovább a 90-es évek közepéről, ami egy romantikus, szinte könnyed nyári slágernek tűnik, legalábbis dallamában, de ennél sokkal-sokkal többről szól. Például a felelőtlenségről, és hogy egy-egy ilyen döntésünk milyen nagy következményekkel járhat. Two Hearts itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elindultak a nyaralni vágyók, vagy legalábbis a hétvégézők a Balatonra, az M7-esen a főváros felől, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy valószínűleg hosszabb menetidőre kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentése folyik még. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. A Révai utcában is baleset történt Budapesten, méghozzá a Bajcsi-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Ezt írta Laci, nagyon szépen köszönöm, és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Pasoréti út és a Városmajor utca közötti szakaszon. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón úgy fogalmazott, az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Megyénkben is harmadfokú hőségriadó lép életbe péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Mindenki igyon több folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre is ezekben a napokban. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi városrészben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
4: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
3: Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
5: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem szükségben az innovációra.
3: Közösségi futással készülnek a 30. JASZ világtalálkozóra, írja a szoljon.hu. A JASZok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul Jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg JASZ boldogházáig, JASZ Dózsa, JASZ Jákóhalma, JASZ Telek alattján és János Hida érintésével.

0: Tényeket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Szolnoki stúdióban pedig már Fodor Attila. A melóban aszalódva, vagy éppen a strandon üldögélve nagyszerű zenéket lehet hallgatni. Játsszuk majd Yves-et és Gwen Stefanit, Ellie sikerét, itt lesz a Crystal, meg most elsőre Jay-Z és Beyoncé dala. A Bonnie and Clyde-dal kezdjük a laza péntek délutánunkat.
2: 102.4 West

Döglesztő meleg lesz a hétvégén, 102.4 Best FM a legjobb zenék, viszont a környék vizei kellemes 27 fokkal várják a fürdőzőket, így a Tiszató és a Tisza hőmérséklete is ennyi, és úgy tudjuk, hogy a Balaton hőmérséklete is 27 fokos, ha valaki viszont az Adria fele készülődik, ott 24-27 fokos vízben lehet megmártozni. Holnap alig lesz felhő az égen, csapadék sem várható, napközben helyenként lesz csak élénk a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet egyes területeken eléri majd a 40 fokot, Szolnok környezetében szombaton 37 fok lehet a csúcs. Egyelőre úgy fest, hogy ennél melegebb vasárnap és hétfőn lehet. Vasárnap nem csak a nappal, de már az ezt megelőző éjszaka is trópusinak ígérkezik. Napközben zavartalan napsütés várható forró levegővel, és csak kevés helyen élénkül meg a déli délkeleti szél. 39 foknál is többet mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A hétfő is hasonló időt hoz majd, napos időnként gyengén felhős csapadékmentes időig érkezik, a délkeleti szél fog majd olykor megélénkülni, ekkor is elérhetjük a 39 fokot, de lesz olyan hely az országban, ahol 41 foknál is több lehet majd. A Best FM zenék között most az All for One és az I Swear hallható.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, átjáró összművészeti fesztivál ezekben a napokban a Szolnoki Művésztelepen, kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal. Ma este 7 órától felép a Rambler és Kanizsa Gina, majd utána lesz húszakadás földindulás koncert, este 11-től pedig még a vasárnapi gyerekek koncertje is látható. Holnap 10-től a Tisza Virág bábcsoport előadása látható, este 7-től az Electric World Music Group koncertje tekinthető meg. De a kecskeméti City Ballet táncosaival is látható majd egy performance este 8-tól, utána Lóci Játszik koncert, majd még látható a Korai Electric is még este. Karcagi Birkafőző Fesztivál, ahol ma este a Rock udvarban 7:30-tól az Idő utazó rock band látható, 10-től pedig a Moby Dick. A Calvin színpadon 18 órától Bebe, 4:30-tól Sing Vicky és Poják Rita tekinthető meg, este 9-kor kezdődik majd Szikora Róbert és az Ergo koncertje, de még 11-től Regán Lili is ráhúz egy kicsit a jó hangulatra. Holnap a múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től felép Csonka András, 12:15-től Peller Károly, a Calvin színpadon délután Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor fellépése tekinthető meg, este 8-tól Radics Gigi látható, 9 után Fehér Krisztián, de a francia fickó Cookie is majd földobja a hangulatot 10 után, éjfélkor pedig még Dr. Béres is csatlakozik a jó hangulathoz. A Fröccskertben holnap este 7 után Farkas Judit és a Fülemüle Presszó Tribünben, valamint a Rollers is látható majd. Zenei Piknik utca zenei fesztivál Törökszent Miklóson a Kossuth téren ma délután és este, 17:30 után még látható a Crazy Daisy Judge Band, Steli Péter Tamás, Árvai Dávid, de lesz Vasmacska koncert, este 9:30-tól pedig a Lokátorok láthatók majd. Szandai Nyár a Lengyel Antal téren, ma 18 órától Péter Samekkel és a Retro Zone a zenekarral is, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje ma este 9-től látható Jászberényben a Lehel Filmszínházban. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gálaműsora holnap 14 és 18 órától látható a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren, holnap az Aranycsillag Társastánc Klubbal 18 órától. Parás Parti Besenyszögön az Erzsébet kertben holnap déltől, Bogrács Partival délután 3-tól gyerekprogramokkal, 4:30-től lesz Tündérliget, majd Csoda Csónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutató is, de lesz még Hastánc, Tüzes Dalamok, 8:30-től Fáklyafényes Felvonulás, 9:30-től pedig Óriás Kertmozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. Már is Madonna sikerét játsszuk, Give It To Me a legjobb zenék között.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de számítani kell útszűkületre, a 220-as kilométernél Debrecen előtt, az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építése és sávlezárásra számítani. A laza pénteket a 4-es street folytatja.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón úgy fogalmazott, az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Megyénkben is harmadfokú hőségriadó lép életbe péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Mindenki igyon több folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre is ezekben a napokban. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi város részben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk.

0: dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új ízerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükségben az innovációra.
1: Közösségi futással készülnek a 30. JASZ világtalálkozóra, írja szoljon.hu. A JASZok útján elnevezésű kezdeményezés június 27-én szombaton hajnalban indul jászárok szállásról. A résztvevők 45 kilométert tesznek meg JASZ boldogházáig, JASZ Dózsa, JASZ Jákóhalma, JASZ Telek Alattyán és János Hida érintésével. A futást Kis Gábor JASZ Kun főkapitány hirdette meg. A szervezők szerint a program célja a JASZ települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a JASZ települések zászlóátadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz JASZ Boldogházán. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A mozi ügyvezetője bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ezen a napon született Chris Isaak, akinek a legjobbja a Wicked Games volt, de színészként is megmutatkozott az évek során. Ekkor született Epres Attila és Chris O'Donnell színész is, utóbbi az NCIS Los Angelesben volt látható. A Mojo pedig következik ezúttal nem a Ladyvel, hanem a másik sikerrel, a Chillin-nál.
3: 102.4 West.

Döglesztő meleg lesz a hétvégén, 102.4 Best FM a legjobb zenék, viszont a környék vizei kellemes 27 fokkal várják a fürdőzőket, így a Tiszató és a Tisza hőmérséklete is ennyi, és úgy tudjuk, hogy a Balaton hőmérséklete is 27 fokos, ha valaki viszont az Adria fele készülődik, ott 24-27 fokos vízben lehet megmártozni. Holnap alig lesz felhő az égen, csapadék sem várható, napközben helyenként lesz csak élénk a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet egyes területeken eléri majd a 40 fokot, Szolnok környezetében szombaton 37 fok lehet a csúcs. Egyelőre úgy fest, hogy ennél melegebb vasárnap és hétfőn lehet. Vasárnap nem csak a nappal, de már az ezt megelőző éjszaka is trópusinak ígérkezik. Napközben zavartalan napsütés várható forró levegővel, és csak kevés helyen élénkül meg a déli délkeleti szél. 39 foknál is többet mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A hétfő is hasonló időt hoz majd, napos időnként gyengén felhős csapadékmentes idő ígérkezik, a délkeleti szél fog majd olykor megélénkülni, ekkor is elérhetjük a 39 fokot, de lesz olyan hely az országban, ahol 41 foknál is több lehet majd. A Molokóval folytatom, ez a The Time Is Now a legjobb zenék között.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék, átjáró összművészeti fesztivál ezekben a napokban a szolnoki művésztelepen, kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal. Ma este 7 órától felép a Rambler és Kanizsa Gina, majd utána lesz húszakadás földindulás koncert, este 11-től pedig még a vasárnapi gyerekek koncertje is látható. Holnap 10-től a Tiszavirág bábcsoport előadása látható, este 7-től az Electric World Music Group koncertje tekinthető meg. De a kecskeméti City Ballet táncosaival is látható majd egy performance este 8-tól, utána Lóci játszik koncert, majd még látható a korai Electric is még este. Karcagi Birkafőző Fesztivál, ahol ma este a Rock udvarban 7:30-tól az Idő utazó rock band látható, 10-től pedig a Moby Dick. A Calvin színpadon 18 órától Bebe, 4:30-tól Sing Vicky és Poják Rita tekinthető meg, este 9-kor kezdődik majd Szikora Róbert és az Ergo koncertje, de még 11-től Regán Lili is ráhúz egy kicsit a jó hangulatra. Holnap a múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től felép Csonka András, 12:15-től Peller Károly, a Calvin színpadon délután Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor fellépése tekinthető meg, este 8-tól Radics Gigi látható, 9 után Fehér Krisztián, de a francia fickó Cookie is majd földobja a hangulatot 10 után, éjfélkor pedig még Dr. Béres is csatlakozik a jó hangulathoz. A Fröccs kertben holnap este 7 után Farkas Judit és a Fülemüle Presszó Tribünben, valamint a Rollers is látható majd. Zenei Piknik utca zenei fesztivál Törökszent Miklóson a Kossuth téren ma délután és este 17:30 után még látható a Crazy Daisy Judge Band, Steli Péter Tamás, Árvai Dávid, de lesz Vasmacska koncert, este 9:30-tól pedig a Lokátorok láthatók majd. Szandai Nyár a Lengyel Antal téren, ma 18 órától Péter Samekkel és a Retro Zóna zenekarral is, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje ma este 9-től látható Jászberényben a Lehel Filmszínházban. A szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsora holnap 14 és 18 órától látható a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren, holnap az Aranycsillag Társastánc Klubbal 18 órától. Parás Parti Besenyszögön, az Erzsébet kertben holnap déltől Bogrács Partival, délután 3-tól gyerekprogramokkal. 4:30-től lesz Tündérliget, majd Csoda Csónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutató is, de lesz még hastánc, tüzes dalamok, 8:30-től fáklyafényes felvonulás, 9:30-től pedig óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. A Kowalski meg a Vega a hetekben majd érkezik Szolnok környékére, most pedig ide a 102.4 Best FM-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
3: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de számítani kell útszűkületre, a 220-as kilométernél Debrecen előtt. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között kell csomópont építése és sávlezárásra számítani. Des és a levél a folytatásban a legjobb

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
3: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Enyhíteni próbálják a nagy meleget Szolnokon. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón úgy fogalmazott, az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Megyénkben is harmadfokú hőségriadó lép életbe péntekről szombatra virradó éjféltől. A legmagasabb fokozatú riasztás június 30-a keddig marad érvényben, közölte a szoljon.hu. Az önkormányzatok több településen is intézkedtek a lakosság védelmében. Tiszainokán naponta többször ellenőrzik a rászorulókat. Tiszakürtön klimatizált helyiséget és 24 órás segélyvonalat biztosítanak. Tiszaföldváron légkondicionált intézmények várják a lakosságot. Kisújszálláson párakapuk és hűtött helyiségek segítik a felfrissülést. Martfűn ismét működnek a párakapuk, az önkormányzat pedig arra kéri a lakosokat, hogy rendeltetésszerűen használják azokat. Mindenki igyon több folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre is ezekben a napokban. Szolnokon a nagy meleg enyhítésére párakapuk működnek a vasútállomásnál, a Hild téren, a Széchenyi városrészben és a Tisza parkban. Több helyen ivókutak is várják a lakosságot, hívta fel a figyelmet a városüzemeltetés. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra. A nagy meleg miatt továbbra is fokozott a tűzveszély. A tartós hőség megnövelte a feladatokat a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyén is. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a gondozók naponta többször cserélik a kutyák ivóvizét, és slaggal hűtik a kennelek környezetét, hogy csökkentsék a forróságot. A több mint 100 kutya itatóit akár 10-szer is újra kell tölteni egy nap. Az etetőtálakat a fertőzések megelőzése érdekében gyakrabban fertőtlenítik, a darazsak miatt pedig folyamatosan figyelniük kell. A telepvezető szerint a kutyákat nem szabad hirtelen hideg vízzel hűteni, mert az veszélyes lehet. A menhely most olyan fedett vízadagolókra gyűjt, amelyből az állatok nem tudják kiborítani a vizet. Emellett napvitorlákra, árnyékolókra és működő mobil klímákra is szükségük lenne, hogy könnyebben átvészeljék a kánikulát. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
5: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
4: Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
6: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos

0: Ők szerint a program célja a JASZ települések összetartozásának erősítése. A futáshoz bárki csatlakozhat, akár az útvonal bármely pontján. A résztvevők a JASZ települések zászló átadó ünnepségére érkeznek meg, amely szombaton délelőtt lesz JASZ Boldogházán. Lezárult a 2 éve indult mozik korlátok nélkül program Szolnokon, tudatta a szolnokinapló.hu. A Tiszapart moziban ez idő alatt 40 akadálymentesített vetítést tartottak, amelyeken közel 2000-en vettek részt. A mozi ügyvezetője bejelentette, hogy szeptembertől újabb akadálymentes vetítéseket terveznek, mert a tapasztalatok szerint nagy az igény az ilyen programokra. Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz felettünk. A napokban folyamatosan fokozódik a kánikula, ma 33-36 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet magas UV-sugárzás mellett. Holnap térségünkben már akár 39 fokot is mérhetünk nappal. Éjjel 21-23 fokig frissülhet a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Annak idején, hogyha nem depes módos volt valaki, akkor általában broszos, bár az előbbinek volt, és van is nagyobb tábora. A brosz ilyenkor vezeti az angol listát 1988-ban, és ekkor született Takács Nicholas és Ariana Grande is. Mika folytatja a délutánunkat a Grace Kellyvel.
2: 102.4 West FM, a legjobb zenék.
4: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

ébresztő meleg lesz a hétvégén, 102.4 Best FM a legjobb zenék, viszont a környék vizei kellemes 27 fokkal várják a fürdőzőket, így a Tiszató és a Tisza hőmérséklete is ennyi, és úgy tudjuk, hogy a Balaton hőmérséklete is 27 fokos, ha valaki viszont az Adria fele készülődik, ott 24-27 fokos vízben lehet megmártozni. Holnap alig lesz felhő az égen, csapadék sem várható, napközben helyenként lesz csak élénk a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet egyes területeken eléri majd a 40 fokot, Szolnok környezetében szombaton 37 fok lehet a csúcs. Egyelőre úgy fest, hogy ennél melegebb vasárnap és hétfőn lehet. Vasárnap nem csak a nappal, de már az ezt megelőző éjszaka is trópusinak ígérkezik. Napközben zavartalan napsütés várható forró levegővel, és csak kevés helyen élénkül meg a déli délkeleti szél. 39 foknál is többet mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A hétfő is hasonló időt hoz majd, napos időnként gyengén felhős csapadékmentes idő ígérkezik, a délkeleti szél fog majd olykor megélénkülni, ekkor is elérhetjük a 39 fokot, de lesz olyan hely az országban, ahol 41 foknál is több lehet majd. 89-ben ezekben a hetekben a Back to Life volt angol első a Soul to Soul-tól, néhány hónappal később viszont már ez volt tőlük a sláger, Get a Life.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék, átjáró összművészeti fesztivál ezekben a napokban a Szolnoki Művésztelepen, kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal. Ma este 7 órától fellép a Rambler és Kanizsa Gina, majd utána lesz húszakadás földindulás koncert, este 11-től pedig még a vasárnapi gyerekek koncertje is látható. Holnap 10-től a Tiszavirág bábcsoport előadása látható, este 7-től az Electric World Music Group koncertje tekinthető meg. De a kecskeméti City Ballet táncosaival is látható majd egy performance este 8-tól, utána Lóci játszik koncert, majd még látható a korai Electric is még este. Karcagi Birkafőző Fesztivál, ahol ma este a Rock udvarban 7:30-tól az Idő utazó rock band látható, 10-től pedig a Moby Dick. A Calvin színpadon 18 órától Bebe, 4:30-tól Sing Vicky és Polyák Rita tekinthető meg, este 9-kor kezdődik majd Szikora Róbert és az Ergo koncertje, de még 11-től Regán Lili is ráhúz egy kicsit a jó hangulatra. Holnap a múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től felép Csonka András, 12:15-től Peller Károly, a Calvin színpadon délután Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor fellépése tekinthető meg, este 8-tól Radics Gigi látható, 9 után Fehér Krisztián, de a francia fickó Cookie is majd földobja a hangulatot 10 után, éjfélkor pedig még Dr. Béres is csatlakozik a jó hangulathoz. A Fröccs kertben holnap este 7 után Farkas Judit és a Fülemüle Presszó Tribünben, valamint a Rollers is látható majd. Zenei piknik, utca zenei fesztivál Törökszent Miklóson a Kossuth téren ma délután és este 17:30 után még látható a Crazy Daisy Judge Band, Steli Péter Tamás, Árvai Dávid, de lesz Vasmacska koncert, este 9:30-tól pedig a Lokátorok láthatók majd. Szandai Nyár a Lengyel Antal téren, ma 18 órától Péter Samekkel és a Retro Zone a zenekarral is, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje ma este 9-től látható Jászberényben a Lehel Filmszínházban. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsora holnap 14 és 18 órától látható a Szigligeti Színházban. Arany Csillagos Táncest ismét a Zöldház előtti téren, holnap az Arany Csillag Társas Tánc Klubbal 18 órától. Parás Parti Besenyszögön, az Erzsébet kertben holnap déltől Bogrács Partival, délután 3-tól gyerekprogramokkal. 5:30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda Csónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutató is, de lesz még Hastánc, Tüzes Dalamok, 8:30-tól Fáklyafényes Felvonulás, 9:30-től pedig Óriás Kertmozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello Nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. Kollányi Zsuzsa jutott az eszünkbe, neki meg az Eszembe jutottál dala jön most a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás Király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a 4-esen, a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de számítani kell útszűkületre. A 220-as kilométernél Debrecen előtt, az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között kell csomópont építése és sávlezárásra számítani. Kitartást ebben a melegben, a tankcsapdadala érkezik meg hatol a Night Shift a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, jó hétvégét kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akárcsak szerdánként. Szóval 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse.

FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0655 55 155-ös.

0: este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjesz erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pokés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Night Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta a rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pest Erzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára, az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Picivel több mint egy hónap, júli 30. És itt lesz élőben az öreg Fóka. Fóka vagy pecsét, ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a kettőt jelenti a szél, hogy ő most melyik vonal, melyik irány, honnan kaphatta ezt a nevet.
4: Ez azért a Fóka az nem annyira barát, vagy kedves.
3: Hát mi is a pecsét, az,
4: a pecsét az mennyivel jobb? Az ilyen komolyabb, az ilyen komoly, a Fóka az olyan röhelyes, nem? Egy ilyen embernek, mindegy, hát. Figyelj, Sándor, ha mész esetleg a koncert,
3: figyelj, tőlem egyébként Sisakos Kazuárnak is hívhatnák, ha ameddig így énekel, igazából nem érdekel.
4: De azt mondta, hogy ebben nem ő énekel.
3: Tudom, gondoltam már minden AI. Igazából te se vagy itt, meg én sem.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jó pár héttel ezelőtt beszéltük a Németi Pistivel, és ő is azt mondta, hogy egyre bátrabban veszik elő a mostani lemezlovasok, és a régi klasszikusokat, nem remix formájában. És tényleg aztán nem is tudom, a Joseph Capriati meg a John Summit, amikor most megnyitotta az Amnéz, azt láttad te is?
2: Hát nem tudom, melyikre gondolsz konkrétan.
1: Hát az első track, Feel For You, Bob Sinclair,
2: eredetiben. Ja, igen.
1: Tehát, hogy így. És én mondtam én is a németének, hogy figyelj, ennél rosszabb nyomunk ne legyen, ha megint az lesz, hogy az ilyen filter house-okat, meg az ilyen 2000-es diszkókat kell hallgatni, meg house-okat, mint ez a... mi volt ez az előbb a... This Generation Rules the Nation.
2: A Young MC.
1: Young MC, igen. Szóval, hogy te is egyébként így ezt tetted észre?
2: Én mondjuk hallom a remixeket is, nagyon sokat nyúlnak hozzá ezekhez. Hát most volt, tudom én, mi volt a... Na, csak agyonvernek se jut eszembe a címe, de ez sajnos így van, amikor sok dal van az ember fejében. De az a lényeg, hogy ebben a 2000 környéki funky house-okból is nagyon sokat elővettek most újra. És ez tök jó, én nagyon szerettem ezeket. Ez egy jó hangulat.
1: Abszolút.
2: Ez nem ilyen sötét, nem ilyen, ez egy ilyen igazi, vidám, táncos, táncolató, grúvos cucc. Nagyon jó.
1: Abszolút. És visszatérve az Amnéziás bulira, jó, mondjuk angolok voltak, meg voltak már alakulva, de hogy sok telefon nem volt a kézben. És azért ennek is én nagyon örülök, hogy ez a bambám, bámulom, meg nyomkodom a Shazamot, hogy majd otthon meglegyen a dalszín, meg az előadó. Könyörgöm.
2: Hova tovább egy csomó helyen kitiltották a mobiltelefonokat.
1: Nagyon jól tették, nagyon jól. Tehát azt mondták, a Carcox-nak valamelyik rezidenciája? Bizony, igen, ott megint az volt, hogy nem kötelező, de azért finoman ott van egy ilyen cetli a bejáratnál, hogy létszé.
2: Figyelj!
1: Éld meg a pillanatot, igen, nem állsz, tényleg. Adom, tök jó. Menjünk, haladjunk ebbe az irányba, én ezt nagyon, nagyon.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Hát nekünk még mindig a levegőben lóg, hogy esetleg vasárnap megnézzük őt Berlinben.
2: Tényleg?
1: Na. Hát valami buszáj, mert a Fatboys Team Brighton Beach... Szombaton valószínűleg. Igen, de a Fatboys Team Brighton Beach-ről végül lemaradunk, tehát valamit kell idén nyáron. Úgyhogy nagyon remélem. Azért bele-bele nem bírtam magam, ha belenézegetem azért YouTube-on az ilyen telefonos felvételekbe. Atya úristen. Atya úristen.
2: Szóval, hogy... ha mész, azért te is csinálj meg egy párat, jó?
1: Tehát... Ja, nyilván, természetesen.
2: Most, hogy megbeszéltük, hogy tiltsuk ki a telefonokat a bulinkból.
1: Igen, pont ez akarom, hogy ez az egy, még egy esetben elő lehet venni egyébként a telefonokat. Hogyha valaki nem csak 6 és 8 óra között szeretne mixeket hallgatni, hanem mondjuk máskor, reggel 7-kor, nem én, és van mondjuk akár Mixcloud applikáció telefonján, vagy csak úgy simán böngészőből megnyitja a Mixcloudot, akkor az összes Night Shift lemezlovas több-kevesebb mixét, tehát attól fog ki, milyen sűrűn tölti a föld, de szóval, hogy rengeteg Mixcloud, vagy rengeteg mixet a Mixcloudon vissza lehet hallgatni. Igen. A te esetedben ez roppant egyszerű.
2: Így van, DJ Effendi, és egyébként nem csak Mixcloudon, hanem nagyjából az összes social media

0: a legjobb popzenékkel.
1: Ezt vágod, ugye? Hogy a van a Daft Punknak a Teachers című dala.
2: Igen.
1: Amiben azt hiszem, talán az a legelső volt a Homework című albumuk. Ott semmi más, nem szokták ugye túlbonyolítani ezért a dalszöveget a robotok. Csak felsorolják azokat az előadókat, producereket, DJ-ket, akik így a legnagyobb hatással voltak rájuk. Az első a Paul Johnson.
2: Hát és sokaknak.
1: Ilyen. És sokaknak, igen. És aztán a Paul Johnson mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés, hogy már sajnos ugye nincs. Eléggé hányattatott élete volt, tehát ő már az utolsó igen. évben már amputált lábbal tolókocsiba, de ment, nyomta a bulikat, szóval elképesztő bélni akarás, meg ez az egész house széna őt annyira éltette, ameddig csak lehet. Szóval, hogy mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés, nem is lehet, hogy a Daft Punk őt, mint példaképet említi. Úgyhogy, és a franciák is azt mondták, hogy figyelj, lehet, hogy a Paul Johnson nincs, akkor mi sem vagyunk. Tehát akkor nem kapunk rá erre az ízére, amit úgy hívnak, hogy house.
2: Igen.
1: Úgyhogy azért na.
2: És ugye nálunk is nagyjából mindenki a Get Down-t ismeri.
1: Igen.
2: Azért ennél érdemes mélyebben beletúrni a munkásságával, ha van valakinek ehhez éppen kedve és affinitása, mert vannak ott még jó dalok.
1: Bizony. Na viszont, ha valakinek meg van kedve és affinitása jövő szerdán is ide kapcsolni, akkor tök jó, mert pont jövő szerdán is majd eljön. 7-8 pop és rádiós lágerekkel. A mai Nács Csiftestát nagyon szépen köszönjük. Hétvégén valamerre?
2: Morbár, hát akár az szokásos, igen.
1: Jó van akkor. Hát akkor fikém. Jó bulit, jó hétvégét, jövő szerdán. Bár
2: újszak.
1: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi meleg rekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már évek óta dolgoznak már Madonna életrajzi filmjén, most úgy néz ki, hogy megrekedt a történet. Madonna ugyanis azt állítja, hogy az ő hatalmas ívű életrajzához a hatalmas büdzsé dukál, a Universal pedig annyira nem szeretne a zsebében nyúlni, úgyhogy egyelőre film nem lesz, viszont Me Against the Music lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Stefan van egészenek több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész káros útjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté, a Free.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Erős UV sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor-zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Irány a város, Go to the City, szerintem Magyarországon ezt csak egyedül George Michael fogja mondani az óra első dalában. Akinek van egy kis esze meg lehetősége, az már elment a városból, vagy holnap korán reggel induljon el, lehetőleg valahova vízpart mellé. George Michaelon kívül ebben az órában jön még az Outkast, a Pussycat Dolls és Fatboy Slim is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other. Flawless.

Budapest FM, a legjobb zenét szerez, néha színészkedik is, de azért szerintem mind a mai napig őt még leginkább úgy ismerik, mint az IMF dobosát. Ma ünnepli születésnapját Mark de Klaut, jön az IMF és az Unbelievable.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Fat Boys Slim nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezdés akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Olaszország, Ausztrália és persze az angolok. A következő órában mindenki eldönteti saját maga, hogy szerinte az ezredforduló környékén kik csinálták a jó klubzenét. Ausztráliából jön majd a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel, Olaszországból itt lesz a House of Glass, az angoloktól pedig majd a Soul Searcher érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, naponta egy vagy két fok emelkedés. Most már napok óta ez a tendencia, és még a következő napokban is gyakorlatilag ez fog történni az időjárással. Ma 36 fokot lehetett mérni az ország legtöbb részén, holnap ez már 37 vagy 38 fok lesz, és nincs is megállás egészen hétfőig és a 40 fokig. Soul Searcher, Feel in Love, ezzel megyünk tovább itt a Best-en, a legjobb zenék között. I'm feeling happy.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezredfordulón a Bob Marley kultuszt újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Last FM, a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész

Best of a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Igazi klubklasszikusok a mai utolsó 60 percen, mert hát hogyan is zárhatnánk egy pénteket, és hogyan is indíthatnánk egy hétvégét. Faithless Insomnia, Mooney Dove, Jennifer Lopez, Play, Sophie Alice Baxter, Get Over You, és persze Everything But The Girl Missing. Ezt ajánlom a mai utolsó órára itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

leghíresebb albumuk a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Bestem. Step off

Best of a legjobb zenek, és ha már gyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bend It Like Beckham című angol végjátékba, és amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Mondián Tubák.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy irány arccal a hétvégének. De nem elfelejteni, ezért hétvégén is ugyanúgy jövünk majd Night Shift-tel és 6-8-ig mixel. Szombaton hip-hop és R&B a menü Slim Fit-tel. Vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németén csatlakozik hozzám. Warren G jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára tart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtő.